veszíteni sem, de álvat végne bét, az hozzátisz, veszíteni sem, de mogu egy nádreba, csven hozzáti, veszíteni sem, de majd zúvíts, de bit bebrevi herezát, veszíteni sem, de rocel